Ui, di ta la ta da la e di di da ya, ta ra da di di da ta la ta la ya. Oi, di di ta la, a di di di da ya, ta la di ta la la. Ta la na da na na da la ta di na, ta ra da di di ta la la di di da ta le na la di di na na, o di di di na, ta di di da ta na. Oi, di ta la ta la ta di di di na la, fistam ne ki sa roz babote lege, at ho de gen orrom a csávó jelege. Három párom, elhagyott a párom, jaj, de szégyellem magam. De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de talá, nála, de talá, oj, talá, na, te, de talá, nyá, de talá, de talá, de talá, nyá, oj, de talá, et, ádri, de talá, já, te, de talá, nála, de talá, oj, de talá, já, de talá, já, de talá, de talá, já, oj, te, de talá, já, de talá, já, te, de talá, la na ya o ti ta in ya la jo ya dri da ta la la ri na ya o dri da ta la la dri da ta la ri na ta la ta ri na la na ne ne da ya ya dri dri da ta la a le ne ta te na tra ri da ta li na ya Hey, kincsem drága, kincsem a fazék, vagy semmi sincsem, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na na, et ti na la na, et ni ta la na la ya.

0: Elle marche, la radio?
1: Je sais pas, on peut essayer.
2: À l'infini, très loin.
3: Vous écoutez Super Larsen.
4: De kilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, de rit, nála, talá, ajá, ajá, de rit, nála, de talá, de rit, ajá, ódri, de talá, etádri, de la, da, ajá, te rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ajá, da, ajá, da, ajá, de rit, ajá, ajá. Oj, te, de, da, ajá, de rit, de talá, ajá, te rit, Hey, kincsem, drága kincsem, a fazékba semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diridatalalala, eladidáj, teradáridinanáridnája. Jó, diridatalalára, talánidanatára,